Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 24-e, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően elérkeztünk a Gáza, elszántság és akaraterő az éhínségben utolsó epizódjához. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, a további hírekért és videókért a www.trtmagyar.com-ra.

mai híresszefoglalón következik. Az amerikai szenátus 50-48 arányban megszavazta azt a háborús hatalmakról szóló határozatot, amely arra utasítja Donald Trumpot, hogy vessen véget az Irán elleni ellenségeskedésnek, amennyiben a kongresszus nem engedélyez további katonai fellépést. Az intézkedés gyakorlati hatása továbbra sem egyértelmű, mivel Washington és Teherán már megkötött egy ideiglenes békemegállapodást. A nem kötelező érvényű határozat azonban a Kapitólium részéről a háború elleni eddigi legerősebb szimbolikus ellenállás jelenti, miután 9 korábbi szavazáson nem sikerült megszerezni a szenátusban való elfogadáshoz szükséges többséget. Az ENSZ szerint a dél-libanoni tűzszünet nagy részt tart annak ellenére, hogy a békefenntartók továbbra is izraeli szárazföldi és légitámadásokról számolnak be a határmenti régióban. Stefan Duzsarik, az ENSZ szóvivője elmondta, az UNIFIL békefenntartói heves izraeli géposkatűznek voltak szemtanúi, mielőtt egy izraeli tank néhány lövést adott le Biada város közelében. Ez meredek csökkenés jelent szombathoz képest, amikor a békefenntartók több légi csapást, 451 izraeli hadsereghez köthető lövési incidenst, illetve 20 lövedékröppályát regisztráltak a térségben. Az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy közel 1,7 millió palesztin menekült, Gáza lakosságának mintegy 80%-a, rendkívül rossz körülmények között él közel 1600 menekült táborhelyen, súlyos víz, menedék és alapvető szolgáltatás hiánnyal küszködve. Stefan Duzsarik, az ENSZ szóvivője elmondta, a menekült táborokról szóló újonnan közzétett értékelés szerint legalább 59 ezer egyedi menedék helyen több mint 8 ember él, míg körülbelül 38.500 ember alszik a szabadban. A felmért helyszíneken a becslések szerint 600 ezer embernek nincs megfelelő hozzáférése az ivóvízhez. Közölte, hozzátéve, hogy a helyszínek felénél nincs látható vízelvezetés, és közel a felük tűzveszélyt jelentett a menekülékhelyek közelében. Észak-Koreának a következő 5 évben minden évben 2 5000 tonnás koi hajón hajómerítével megegyező méretű hadihajót kellene építenie, jelentette ki Kim Jong-un vezető egy romboló üzem behelyezésének ünnepségén, áll egy jelentésben. Kim részt vett az észak-koreai Namfo kikötőjében tartó ünnepségen, amelyen az új több célú koi hajón romboló telepítését ünnepelték. Az ország azt tervezi, hogy hamarosan egy másik, Kankon nevű 5000 tonnás rombolót, valamint 10.000 tonnás stratégiai hadihajókat telepít, közölte Kim. A haditengerészet volt Észak-Korea katonai erőinek leggyengébb része, mondta, hozzátéve, hogy képességei most valami hihetetlen, ami minden képzeletet felülmúl.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak 20 Şurat Hayak.
1: Lengyelország köztársasági elnöke Karol Navrocki miután meglökte az a

Tantörök Védelmi Vállalat Ankarai Gölbös létesítményét elengedhetetlennek nevezte a török és lengyel védelmi-ipari együttműködést. Elmondta, a két ország évtizedek óta stratégiai partner, és Lengyelország készen áll arra, hogy erősebb szövetséget építsen ki a Türkiével a 2025-ben aláírt szerződést követően. Navrocki az Aselsant egy jól bevált vállalatként jellemezte, amelyet a török fegyveres erők támogatásával alapítottak. Hangsúlyozva Lengyelország készségét a párbeszéd fenntartására, a török védelmi vállalattal és a tapasztalatok megosztására. Bosznia és Hercegovina a legnagyobb bosnyák pártja, a Demokratikus Akció pártja, SDA, Izrael külügyminiszterét bírálta, miszerint a boszniai hercegovinai keresztény kisebbségek védelméről szóló megjegyzései közvetlen beavatkozást jelentenek az ország belügyeibe. Miután Gideon Szár hétfőn találkozott Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagjával, Zeljka Zivanovicsal, a közösségi médiában azt írta, ő és Zivanovics megvitatták a boszniai és hercegovinai keresztény kisebbség védelmének szükségességét. Az SDA, amelyet Bosznia-Hercegovina első elnöke, a néhai Alija Izetbegovics alapított, határozottan elítélte Szár megjegyzéseit. Weboldalán közzétett közleményében a párt azt állította, Szár megjegyzései előre megtervezett propaganda kampány folytatásának számítanak, amely a bosnyákokat, akik elsősorban muszlimok célozza, és közvetlen beavatkozásra jelentenek Bosznia és Hercegovina belügyeiben. Az orosz hírügynökségek szerdai jelentése szerint az orosz védelmi minisztérium közölte, a légvédelmi rendszerek éjjel 323 ukrán drónt lőttek le, miközben mindkét fél fokozta a támadásait. A régió kormányzója bejelentette, Oroszország Orenburg régiójában olyan drónokat lőttek le, amelyek egy ipari létesítményt támadtak, azonban az anyagi károkról vagy az esetleges áldozatokról nem adott tájékoztatást. A támadás azt jelzi, hogy újabb támadássorozat indult Oroszország ellen. Kijev szerint ezek olyan létesítmények ellen irányulnak, amelyek Moszkva háborús erőfeszítéseit finanszírozzák, többek között olajtárolók és finomítók. Végezetül, az USA-ban közösségi média függőségi per indult. Egy 15 éves fiúval megegyezett a YouTube. A Google videó platformja YouTube megegyezett egy floridai 15 éves által indított perben, amelyben azzal vádolták, hogy közösségi média függőséget okoz a folyamatos görgetések miatt. A bírósági iratokban RKC néven szereplő fiatal azzal vádolta a YouTube-ot és más közösségi média vállalatokat, hogy szándékosan úgy tervezték a platformjaikat, hogy függőséget okozzanak. José Castañeda, a Google szóvivője közleményében elmondta, az ügybaráti módon rendeződött, és a cég továbbra is az ígéretnek megfelelő, életkorhoz igazított termékek és a szülői felügyeleti eszközök fejlesztésére koncentrál. Kedves hallgatóink! A mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Gáza, elszántság és akarat elő utolsó része következik. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette. Kedves hallgatóink! Elértünk a műsorunk utolsó részéhez. A múlt héten a palesztin történelmet alakító és író személyekről beszélgettünk. Ma pedig azokról a meghatározó személyiségekről lesz szó, akik a palesztin által formált és megírt történelem köré gyűlve egyfajta eszmetányért hoztak létre. Mivel az emberiség történelme egy emberközpontú tudományág, nem csupán a háborúk puszta elbeszélése, a történelem magába foglalja a fizikát, a kémiát, a matematikát és a társadalomtudományokat is. Ahogy korábban említettem, a történelem létrejötte és megírása egyszerre történik, ami késik, az az eszmetányér kialakulása. Az emberiség történetében még ma is vannak olyan események, amelyek megőrizték titokzatosságukat, és amelyek előtt az általános értelmezések tehetetlennek bizonyulnak. Beszéljünk a történelem egyik ilyen rejtélyéről, a botról. A dátum Krisztus előtt kb. 1250-1290. Mózes próféta a Vörös-tenger partján áll. Kezében a botjával a háborgó vizek felé int, és megtörténik az az esemény, amely előtt az értelem mindmáig tehetetlenül áll. Miközben a logika tovább kutatja az esemény tudományos magyarázatait, a belátás évszázadok óta alkalmazza a belőle levont tanulságot. Az emberiség Mózes botjával ketté választott tengert egyértelmű választóvonalként fogadta el. Az elnyomó és az elnyomott.
Az igazság és

és a hamiság közötti éles határként. Az emberek oldalt válthatnak, de ennek a választóvonalnak a szabálya soha nem változik meg. A múlt elnyomottja lehet a jelen elnyomója. Azonban a bot még mindig az elnyomottakat védelmező Mózes kezében van. Azonban ki lehet a mai Mózes, és ki a mai elnyomott? A dátum 2024. szeptember 17-e. A helyszín Rafa városa. Gáza a legdélebbi része. A romok között egy takaróba burkolózva, kezében egy bottal sétál egy férfi, amelyet utolsó pillanataiban egy izraeli drón felé hajított. Ő a Hamas vezetője, Yahya Sinwar. Az izraeli hadsereg 15 hónapon át kereste őt. Azt állították, hogy alagutakban bujkál, hogy nem jelenik meg Gázában, sőt azt is, hogy a túszok között rejtőzködik. Halála azonban ennek ellenkezőjét mutatta. A frontvonalban harcolt hazájáért. Az izraeli hadsereg által közzétett utolsó felvételeken Sinwar sebesültenül egy fotelben, és a kezében tartott botot a drón felé dobja. Ezek a képek világszerte gondolkodásra késztették az embereket. És növekedett azok száma, akik arra következtetésre jutottak, hogy a Hamász nem terrorszervezet, hanem egy ellenállási mozgalom. Ennek a nézetnek azonban már korábban is voltak szószólói. A dátum 2023. október 7-e. Miközben izraeli szövetségesei terrorszervezetként próbálták megbélyegezni a Hamaszt, egy hang felemelkedett és kijelentette. A Hamász nem terrorszervezet, hanem ellenállási szervezet. Ez a hang Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök hangja volt. Amikor az európai országok versengtek Izrael támogatásában, egy másik hang is megszólalt, figyelmeztetve. A történelem ítélkezni fog felettünk, és ítélete könyörtelen lesz mindazokkal szemben, akik elkövetik ezt a kegyetlenséget, valamint azokkal szemben is, akik hallgatnak és félrenéznek. Ez a hang Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök hangja volt. Miközben az ENSZ biztonsági tanácsában a határozatokat megvétózták, és a palesztinokat nőkre és gyermekekre való tekintet nélkül ölték meg, egy felsőbbrendűségi eszme nevében egy újabb hang emelkedett fel. Gustavo Petro, kolumbiai elnök így fogalmazott. Nincs felsőbbrendű faj, nincs Isten által kiválasztott nép, sem Amerika, sem Izrael nem Isten kiválasztott népe. Isten kiválasztott népe az egész emberiség. Egy másik hang nem csak megszólalt, hanem cselekedett is. Azt állította, hogy Izrael a palesztinok csoportos megsemmisítésének szándékával jár el, és olyan cselekményeket követel, amelyek a népirtás fogalmába tartoznak. Emberek megölését, súlyos fizikai és pszichológiai károk okozását, valamint az életfeltételek tudatos lerombolását. Ez a hang Dél-Afrika volt, amely keresetet nyújtott be a Nemzetközi Bírósághoz. Most nézzük meg azt a rendkívüli bátorságot, amelyet hétköznapi emberek tanúsítottak a palesztinokkal szemben, elkövetett igazságtalanságok miatt. A dátum 2024. szeptember 6-a. Többet kell tennünk. Ezek a szavak Ásenur Ezgi Eygi török aktivistától származnak, akit megöltek az izraeli katonák. Eygi szeptember 3-án megfigyelőként érkezett a ciszjordániai Nablusz városához tartozó Beita településre, annak érdekében, hogy részt vegyen az ottani tiltakozó megmozdulásokon, amelyeket a megszállók földfoglalásai ellen szerveztek. A Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom szerint Eygi szeptember 6-án a tüntetés során egy közeli háztetőn álló izraeli mesterlövész célzott lövése következtében vesztette életét. Az amerikai muszlim szervezet, a Wasad, amelynek munkájában az utóbbi években aktívan részt vett, részvétnyilatkozatában így fogalmazott. Ásenur életét áldozta azokért az elvekért, amelyekben hitt, kiállni azokért, akiknek nincs hangjuk. Az elnyomottak oldalán állni és hitét tettek által megvalósítani. Néhány órával ezelőtt, hogy izraeli erők megölték volna, utolsó szavai barátaihoz ezek voltak. Többet kell tennünk. Yusuke Furusawa egy japán aktivista volt. Állítsátok meg a népirtást, szabadítsátok fel Palesztinát. Ezzel a jelszóval tiltakozik egyedül Tokió környékén, Izrael ellen a Gázában zajló népirtás kezdete óta. Furusawa szerint a japán társadalom nem reagált kellőképpen a gázai eseményekre, és a japán miniszterelnök sem tett meg minden szükséges lépést. Aggodalmait így fogalmazta meg. Mit tesz ezzel szemben japán miniszterelnöke, mint a G7 egyik tagjának vezetője? Miféle fejlett ország az, amely nem bánik emberként az emberekkel? Ellenzem azt, amit Izrael állama tesz. A nemzetközi jogot nem szabad megsérteni. A nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben kell tartani. Ha ezeket megsértik,

Akkor a világ békerendesen misül meg. A dátum 2024. február 28-a. Aaron Bushnell. Többé nem leszek részese a népirtásnak. Aaron Bushnell Washingtonban, Izrael nagykövetség előtt felgyújtotta magát, hogy tiltakozzon a Gázában történtek ellen. Az akcióról készített videóban elmondta, az Egyesült Államok légierejének aktív szolgálatában lévő tagja. Majd így folytatta, többé nem leszek a népirtás része. Egy szélsőséges tiltakozó akciót fogok végrehajtani. De ahhoz képest, amit a gyarmatosítók tesznek a palesztinokkal szemben Palesztinában, az egyáltalán nem szélsőséges. Ez az, ami uralkodó osztály normálisnak tekint. Azonban mire alapozzák cselekedeteiket ezek az úttörők, akik a világ gondolkodását próbálják magasabb szintre emelni? Idézzük fel röviden, amiről a műsor korábbi részeiben beszéltünk. Egy néppel szemben tudatos megsemmisítési politika zajlik, amely még a társadalom legvédtelenebb tagjait, a gyermekeket sem kíméli, és a világ erről tud. Palesztina ideológiája az emberiség ideológiája. Az emberiség ideológiája az egyenlőség, az igazságosság, a szabadság és a haza eszményre épül. Ezzel szemben a felsőbbrendű faj és az ígéret földjének ideológiája a megsemmisítés, az elpusztítás és a kisajátítás ösztöneiből táplálkozik. Palesztina a palesztinok számára nem egy íróasztal mellett, papíron meghúzott földarab. Olyan szent örökség, amelyet verejték öntözött, áldozatvállalás formált és emlékek véstek bele. Küzdelmük ennek az örökségnek a megőrzéséért folyik. A palesztinok nem a világ különböző részeiből összegyűlt gyilkosok. Olyan nép, amely életmódjával, gondolkodásával és kezdeményező képességével jelen van a világban, és kultúrájával, művészetével, hagyományaival, valamint életformájával saját szinted az emberiségnek. A palesztin nemzet műveltségével, erkölcsi értékeivel, kitartásával, türelmével és bátorságával olyan emberi közösséget képvisel, amelyre a háborúk felé sodródó világnak ma nagy szüksége lenne. Ha a palesztinok ideológiája az emberiség, ha a közös kitartásukkal és akaratukkal bizonyították nemzeti szellemüket, a műveltségükkel és azzal a képességükkel, hogy a legnehezebb időben is a művészet nyelvén fejezzék ki magukat, de bizonyították társadalmi értéküket, akkor a szabadságot is megérdemlik. Ne feledjük! Palesztina nem csupán a palesztinok becsületének jelképe, hanem mindazok lelkiismeretéi is, akik hisznek az otthon és a szülőföld szentségében. 1948-ban nem csak a palesztinok méltóságát tiporták sárba. Az egész világ lelkiismerete vizsgázott. Izrael nem tudta Ofelbe vagy Sde'et Taimanba izraeli börtönökbe hurcolni Gáza lakóit, akiknek családjai ismételt kitelepítéseket és intifádákat éltek át, de magát a börtön Gáza köré építette. A 2007 óta blokád alatt álló és fulladozó Gáza nem csak Palesztina, hanem minden ember szívévé vált, aki hisz a szabad lélegzetvétel jogában. Ezért küzd az emberiség vallási, nyelvi és faji különbségektől függetlenül e blokád megszüntetéséért. Amíg Palesztina nem lesz szabad, a világ lelkiismeretes emberének küzdelme folytatódni fog. Ma a világnak egyetlen jelszava kellene, hogy legyen. A világ nagyobb ötnél, mert amíg félünk az igazság oldalára állni, a népirtások újra és újra meg fognak történni. Amíg a döntéshozatalt a világ mindössze öt hatalmának jó indulatára bízzuk, az igazságtalanság fog uralkodni. És amíg a nemzetközi bíróságokat megfosztjuk, az ítéleteik végrehajtásának lehetőségétől, a bűnösök továbbra is szabadon járhatnak, kelhetnek majd. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk lassan a végéhez ér. Tekintsük át a mai nap legfontosabb híreit. Az amerikai szenátus elfogadta azt a háborús hatalmakról szóló határozatot, amelyben Trumpot az iráni ellenségeskedés beszüntetésére utasítja. Észak-Korea közölte, évente 2 hadihajót kellene építeni a következő 5 évben. Míg Oroszország azt jelentette, hogy 323 ukrán drón semmisítettek meg a kedről szerdára virradó éjjel. Kedves hallgatóink, ezzel a műsorunk végére ér. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk! Holnap 1 órakor budapesti idő szerint ismét találkozunk.